sariku evu tejinu soroku manu chand pan dakho pade evu mari roop daru jovatan lakho loko bagla pakale pan mari mari avnar dil ma jade aja aja em kem rakh je mataya tari darna bandar bhare rakh je ma lili vaadi bol chuk pai toy rakh je ma rem tari daya bharo hath daru rakh je ma mate mari daya bharo hath daru rakh je ma mate mari daya bharo hath daru rakh je ma mate mari.